0: Díja szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: úgysem felelnél.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. 16.

0: 97.7 Trio FM. Mellett szól.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokka kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

0: jó tegnap a másé, holnap a máé.
1: Fedezze fel a legújabb slágereket a Trio Turmixban. 97.7 Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Lemondott a Magyar Corvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Corvinláncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzsuba. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Változékonyabbra fordul az idő, hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Lemondott a Magyar Korvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Korvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: szépen!
1: Köszönöm szépen a tegnapot, ami történt azon a napon.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített vízalatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Lemondott a Magyar Corvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Corvinláncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzsuba. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Változékonyabbra fordul az idő, hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Újra nyakunkba szagol a reggel. Visszatér, amiről azt gondoltuk, nem kell.

demonstrate.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyét. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését is. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csak nem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Paksia erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható, szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra kiosztható összteljesítmény 202 megavoltamper. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatban. Szeptember 9-én temedik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt. Ma a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé lehet eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 12-17 fok, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Szép a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Jogszabályok gyorsíthatják a nemzeti vagyon visszaszerzést. Több mint 800-an haltak meg a nepáli földcsúszamlásokban. Délutántól egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Új jogszabálymódosítások gyorsíthatják az állami vagyon visszaszerzését, erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása szakmailag elkötelezett vezetőkkel. Hozzátette, nem az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Befejeződött a Dunai Fenék küszöb építésének első üteme. A munkálatok gyorsan 17 nap alatt készültek el. A víz alatti kősánc már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőműnél. Az építmény segít, hogy az atomerőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Pályázat indult szélerőművek létesítésére és bővítésére. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról is Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerint egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltérnek egymástól. Meghalt a kórházban az a 23 éves férfi, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi, szóváltásba keveredett két másik férfival, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt eljárást indított. Már több mint 800 halálos áldozata van a nepáli-kínai határnál történt földcsúszamlásnak és villámárvíznek. Több mint 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is keresnek 3 kettős állampolgárságú magyart. A hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat. Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Indul a reggel.
2: Jó reggelt!
3: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 percen volt 7 óra, ez már a napindítónk, a reggel is starter itt a Trio FM-en, és elérkeztünk az utolsó augusztusi naphoz. 31-e van, az Erikák, a Bellák, a Hangák, valamint az Amirák ünnepik ma a névnapjukat, Isten éltesse a hölgyeket, boldog névnapot kívánok. Sok-sok jó zene, friss információk ma reggel is itt a Trio FM-en. Én Pálinkás Zsolt vagyok, ha van kedvük és idejük, tartsanak velem.

Ez a Trio FM jelzvenényből Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyára térségben. A mai friss reggelt követően sok napsütésre készülhetünk, estig nem várható csapadék. A déli szelet napközben helyenként élénklökésre kísérletik. A hőmérséklet a reggeli 17 fokról délutánra 35 fok köré emelkedik, érvényben van a sárga figyelmeztetés zivatarra és hőségre. Kedve virradóra egy front hatására többfelé kialakulhat zápor-zivatar, napközben sok napsütés várható, de élénk helyenként erős északnyugati szélés kell készülni. Holnap kora reggel 20, délután pedig 30 fok körül alakul majd a csúcsérték. Szerdán gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, délután helyenként előfordulhat majd zápor-zivatar, a szél élénk marad, a hőmérséklet pedig 15 és 30 fok között alakul.

0: friss közlekedési információk a térség útjairól. Útfelújítási munkátok miatt kell lassabb haladásra számítani a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti szakaszon, a 32-26-os összekötő úton, a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer utáni szakasz között mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben az útépítés ide alatt. Szentmártonkátán a Pusztamonostól felé vezető 31-08-as összekötő úton kábelfektetés és közműépítés zajlik a 6-os és a 7-es kilométer közötti részen. A munkátok miatt útszűkületre kell készülni mindkét irányban, érdemes óvatosabban megközelíteni a belterületi szakaszt. Szintén építésünkkel folynak Tápió-Szentmárton belterületén, a Monor és Tápiószele közötti 31-12-es összekötő úton, a 30-as kilométer szelvény közelében. Itt is útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét sávban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Jó FM. A Jászság ritmusa.
5: A Jászság ritmusa.

0: Ez a Trio FM jazzverényből. Nézzük meg, mit ígérnek a csillagok hétfőre, augusztus 31-ére. A kosit szülöttei ma rengeteg energiát kapnak a csillagoktól, így szinte bármilyen fognak, sikerre vihetik. Érdemes viszont figyelni a szavakra, mert a határozottság könnyen megbántat másokat. A bikák számára kedvező fordulat jöhet pénzügyi vagy otthoni témákban. Bár sok a tennivaló, lépésről lépésre minden megoldódik, és egy régi ismerős vagy kolléga is örömet szerezhet a megkeresésével. Az ikrek telefonja szinte folyamatosan csöröghet a sok üzenet és a teendők miatt, a szerencse viszont most önök mellé áll, így gyorsan megtalálják a legjobb megoldást a felmerülő helyzetekre. A rákok váratlan nagy lelkűségre és segítségre számíthatnak a környezetükből, anyagilag is jól alakul majd a nap, hiszen egy elfeledett összeg vagy váratlan bevétel érkezhet, amit érdemes inkább félretenni. Az oroszlánok körül feltűnhet valaki, aki csendben, de élénken figyeli őket. A tervekről most mégsem érdemes mindenkinek beszámolni, tartsák meg a fontos lépéseket maguknak. A szűzjegyűek ma rendkívül élesen látják a legkisebb részleteket és hibákat is, gyorsan átlátják a lényeget, de a kritikával bánjanak óvatosan a környezetük érdekében. Hamarosan hozom majd a többi csillagjegyet is.
1: Reggeli Starter!

0: talán még megismer.
1: Itt a reggel is tart, elkövetkezik a horoszkópunk második felvonása. A mérlegek ma rendkívül könnyen megtalálják a közös hangot mindenkivel, és egy korábbi vita is könnyen elsimulhat. A skorpiók ma olyan híreket kaphatnak, amelyek első hallásra érdekesek, de nem feltétlenül igazak. Ne higgyenek el mindent azonnal, este viszont egy őszinte beszélgetés fontos felismerést hozhat. A nyilasok számára váratlan szerencsét tartogat a mai nap, egy spontán meghívás vagy véletlen találkozás teljesen átíratja a napot, így érdemes rugalmasnak maradni. A bakoknál egy olyan anyagi lehetőség bukkanhat fel, amely hosszabb távon is javítja majd a helyzetüket. Érdemes nyitott szemmel járni, mert ez lehet egy régi tartozás megadása, vagy egy kedvező ajánlat is. A vízöntők türelmét ma próbára teheti egy eltérő vélemény. Nem érdemes felesleges vitákba belemenni, egy baráti beszélgetés viszont egy régi ötlethez hozhat új, hasznos gondolatokat. A halak egy szülötteinek érdemes bízniuk a mai megérzéseikben, mert nagyon pontosnak bizonyulnak majd. Emellett egy titkos rajongó finom jele is mosolyt csalhatnak az arcukra. Ez volt a hétindító horoszkópunk itt a Trio FM-en.
2: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt a Trio FM-en folytatjuk a legfrissebb hírekkel, kapcsolom az MT hírszolgálatot és Tóth Évát, az információkat követően pedig Alesso és Tellu közös felvételét hallgatjuk, ez lesz a Heroes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését, valamint azt, hogy 3 hőhullámot és 2 energiaválságot sikerült kezelnie az országnak. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Lemondott a Corvin láncról és az azzal járó testületi tagságáról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint a magyar Corvin lánc testület nem tölti be azt a közéleti, tudományos és erkölcsi szerepet, amelyet be kellene töltenie. A Telex beszámolója szerint kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az ukrajnai gyermekkórház elleni 2024-es orosz támadás ügyében, és akkor sem szólalt meg, amikor az általa létrehozott élvonal alapítványt szerinte szakmailag megalapozatlan támadások érték. Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
0: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
0: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.
7: A reggel is mellette szól.

0: 7 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, Pálinkás Zsolt vagyok, ezt pedig a reggeli starter, a hétfő napindítónk. Ne feledkezzünk meg ünnepeltjeinkről sem, hiszen a naptár szerint a Bellák és az Erikák ünneplik a névnapjukat. A Bella név egyébként olasz-spanyol származású, jelentése szép, míg az Erika germán-latin gyökerekkel bír, és azt jelenti nagyra becsült. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek, és ne eltessen ünnepeltjeinket. Itt a Trium pedig szólnak a kedvencek. Alex Warren dalával folytatjuk.
1: Trium FM, melletted szól.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól. Útfelújítási munkátok miatt kell lassabb haladásra számítani a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti szakaszon, a 32-26-os összekötő úton, a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer utáni szakasz között mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben az útépítés ide alatt. Szent Mártonkátán a Pusztamonostól felé vezető 31-08-as összekötő úton kábelfektetés és közműépítés zajlik a 6-os és a 7-es kilométer közötti részen. A munkátok miatt útszűkületre kell készülni mindkét irányban, érdemes óvatosabban megközelíteni a belterületi szakaszt. Szintén építési munkák folynak Tápió-Szent Márton belterületén, a Monor és Tápiószelek közötti 31-12-es összekötő úton, a 30-as kilométer szelvény közelében. Itt is útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét sávban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

tartási munkák miatt augusztus 30-ától egészen november 3-áig módosul a vonatok menetrendje. A Piris és Albertésre közötti felújítás a térségünket érintő 60 szolnok, valamint a Budapest 60 vonal közlekedését is érinti. Az érintett szakaszokon egyes járatok az eredeti menetrendtől eltérően indulnak és érkeznek. Utazás előtt érdemes ellenőrizni a részletes és pontos indulási időpontokat a MÁV Plusz alkalmazáson vagy a Vasúttársaság hivatalos felületein.

Ez a Trio FM-i Ezberényből, képzeljük, megtalálták a régészek a bibliai Betsaida városát a Genezáreti tópartján. A szakemberek a 10. ásatási szezon után jelentették be, hogy sikerült azonosítani az elveszett ókori települést. A feltárásokon első századi jeruzsálemi lámpák, érmék, bazalt mozsár és épületmaradványok kerültek elő. A szakértők szerint a leletkincs megerősíti, hogy valóban Jézus csodáinak helyszínére, valamint három apostol egykori otthonára bukkantak rá. A kutatók római kori falakat és egy középülethez tartozó díszes oszlopfőt is feltártak, a rétegek alatt pedig egy még korábbi település nyomai rejtőznek. A leletekkel kapcsolatos további fejleményekről mi is beszámolunk majd.

A Trio FM-et hallgatják a nyár végével és a vakáció lezárultával. Sokaknál jelentkezhet rossz kedv, lehangoltság vagy testi-lelki fáradtság. A szakértők szerint a nyárvégi vagy posztvakációs lehangoltság létező jelenség, amely leggyakrabban augusztusban és szeptemberben fordul elő, amikor a pihenés után vissza kell térni a munkai teendőköz és a megszokott hétköznapi kötelezettségekhez. A tünetek közé tartozhat a hirtelen hangulatváltozás, az alvászavar, a folyamatos kimerültség és az ingerlékenység. A szakemberek azt tanácsolják, hogy tudatosan szervezzünk programokat a következő hetekre is, hiszen az ősz is tartogat élményeket, a rendszeres mozgás és a megszokott napi rutin kialakítása szintén sokat segít, ha pedig a lehangoltság hetekig nem múlik, érdemes lehet szakember segítségét kérni. Nálunk viszont a rossz kezdve semmi ok, jönnek az újdonságok, Palm Monkey és Charles Algezi itt a Trion.

0: Indítjuk a hetet jó zenékkel, friss információkkal a Trio FM-en, már is 9 óra. A legfrissebb hírcsokrunkat követően folytatódik a reggeli starter, méghozzá Anna Klebe és Ale Farben közös dalával, ez lesz a Supergirl.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök, új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót pénteken késő este szállították. 5. Harald halála után fia 8. Hákon lett Norvégia új királya. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágpor források. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat. Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, köszönt önöket, folytatjuk a Trio FM hétfő délőttjét. Augusztus 30-ától november 3-áig karbantartási munkák miatt módosított meneten szerint járnak a vonatok a 60 Szolnok és a Budapest 60 vonalon. A 82-es számú vonalon mindkét irányban változásokra kell készülnünk. A Vágányzár egybeesik a Jászberényi vasútállomás felvételi épületének felújításával. A beruházás során az 1863-ban épült állomás visszakapja az eredeti 19. századi arculatát korhű homlokzattal és névtáblákkal. Belül pedig megújul majd a várócsarnok, klimatizálást kap a beltér, modernizálják a mosdókat, a kerékpárosok számára pedig új B+R tárolókat alakítanak ki. Az épület munkálatai pedig a tervek szerint október közepéig tartanak. Itt a Trión pedig szólnak tovább a Jássák kedvencei. Megedés, Sterion és Dua Lipa közös dalát hozom. Ebben az órában majd szétnézünk egy kicsit a programajánlatokat illetően.

0: get the party lit.
1: Mellette szólnak a legnagyobb retrózenék. Trio FM.

Ez a Trio FM jelzbereimből. A szeptemberi iskola kezdéssel a legtöbb családban visszatérnek a feszült reggelek és az elhúzódó délutáni leckeírások. Szakértők szerint egy jól felépített napirend jelentősen csökkenti a stresszt, de fontos figyelembe venni az életkori sajátosságokat. Az alsósoknál az állandóságot, biztonságot, nekik pontosan tudniuk kell, hogy milyen lépések követik egymást. A felsősöknél pedig már érdemes közösen megalkotni a szabályokat, a középiskolásoknál pedig az önálló időbeosztás és a prioritások felállítása a legfontosabb cél. A reggeli kapkodás megelőzhető, ha a táskát és a ruhákat már este előkészítik a családok. Az érkezés után pedig érdemes legalább 3-1 órát szabad mozgással, friss levegőn tölteni, mert az azonnali tanulás csak feszültséget szül. A leckeírás célszerű fókuszát blokkokban végezni, mindig a nehezebb feladatokkal kezdve. Az esti nyugodt alvás, a hangolódást pedig egy meleg fürdő, egy közös beszélgetés vagy néhány oldal esti olvasás segíti a legjobban.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól. Útfelújítási munkátok miatt kell lassabb haladásra számítani a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti szakaszon, a 32-26-os összekötő úton, a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer utáni szakasz között, mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben az útépítés ide alatt. Szentmártonkátán a Puszta-Monostor felé vezető 31-08-as összekötő úton kábelfektetés és közműépítés zajlik a 6-os és a 7-es kilométer közötti részen. A munkátok miatt útszűkületre kell készülni mindkét irányban, érdemes óvatosabban megközelíteni a belterületi szakaszt. Szintén építés munkák folynak Tápió-Szentmárton belterületén, a Monor és Tápiószere közötti 31-12-es összekötő úton, a 30-as kilométer szelvény közelében. Itt is útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét sávban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: is marad. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa-György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
3: Frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: Frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
6: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
5: Szeptember 12.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A reggel is mellette szól.
9: Trio FM reggeli starter. Oh.

0: dies with you. Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Különleges zenéjelmény várt minket itt Jászberényben szombaton a második Nyárzáró utcazene fesztiválon a főtéren. A rendezvényen 21 fellépő és zenekar mutatkozott be, többségében a Jászságból érkező vagy helyi kötődésű formációk. A visszatérő zenészek mellett új arcok, fiatal duók, valamint pánsip játékosok is színesítették a műsort. A fellépők a főtéri vendéglátóhelyek előtt zenéltek, a szervezők pedig idén három új helyszínt is bevontak a programba. A látogatók szavaztattak is a kedvenceikre a Konszerve Parkban, az eredményhirdetést követően pedig közös örömzenéléssel zárult a szombat este. Bízom benne, hogy mindenki szuperül érezte magát, aki ellátogatott a rendezvényre, és sikerült egy emlékezetes zenélménnyel búcsúztatni a nyarat itt a Jászság szívében.
1: Trio FM.
2: Mellette.
1: Mellette szól.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a Trio FM Jazzberényből. Fontos változások el készülnünk a vállalkozásoknak 2. szeptember 1-től a kéz és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A bizonylatokat nem egyesével, hanem napi összesítésben, áfakulcsok szerinti bontásban kell elküldeni a kiállítást követő 3 naptári napon belül. A kötelezettség a COBAK portálon kézzel vagy közvetlen gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthető. A kivétel csak az jelent, ha egy online pénztárgépet használó adózó a gép meghibásodása miatt kényszerül átmenetileg a kézitömbre. A beküldött adatok szükség esetén utólag korlátlanul javíthatók a felületen.
2: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Trio FM. Melletted szól.

0: velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jászsági polgármesterekkel találkozott az EGRI érsek. Újraindul a Senior Akadémia a Jászberényi kampuszon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba EGRI érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az EGRI főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik, köztük számos jászsági település vezetője vett részt az eseményen. A főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi, lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben.
2: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
1: Jászfényszaron 11 évvel ezelőtt indult szorosabb együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Zsámbogi Sándor, a település polgármestere a találkozón elmondta, azért támogatták ők is a szülőkkel együtt, hogy egyházi fenntartásba kerüljön a település egyetlen általános iskolája, mert szerették volna, hogy a fiatalok megkapják azt a szellemiséget, amire szükségük van. Az önkormányzat pedig a saját eszközeivel igyekszik továbbra is támogatást nyújtani az iskolának.
3: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezési lehetőség a Jászberényi kampusz képzéseire. A hitélet témakörben hazánk vallásairól lesz szó, míg az informatika területén az online térben zajló sokrétű kommunikációról hallhatnak előadást a Senior Akadémia hallgatói. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárki szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes, felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: Trio FM reggeli starter,
4: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

A Trigu FM-et hallgatják, egyre több háztartásban használnak olcsó külföldi webáruházakból vagy piacokról beszerzett elektromos eszközöket. A szakemberek azonban óvatosságra intenek, a minőségi tanúsítvány nélküli kütyük komoly balesetveszélyt jelentetnek. A nem bevizsgált lítium-ion akkumulátorral szerelt kézi ventilátorok a hőségben vagy a tűző napon hagyott autóban könnyen túlmelegedhetnek, felduzzadhatnak vagy akár fel is robbanhatnak. Az olcsó utángyártott töltők és kábelek esetében a kispórolt zárlatvédelem áramütést vagy lakástüzet okozhat, különösen akkor, ha éjszakára az ágy közelében hagyják őket tölteni. Hasonló kockázatot hordoznak a gyenge minőségű okos konnektorok és okosizzók is, amelyek túltereléskor nem kapcsolnak le, így zárlatot vagy tüzet idézhetnek elő. A szakértők azt tanácsolják, hogy elektromos kiegészítőket kizárólag megbízható forrásból hivatalos minőségi tanúsítvánnyal ellátva vásároljanak.

0: 10 óra hamarosan a friss információkat hallgatjuk itt a 97.7 Trio FM-en, a Jászsák kedvencei közül itt lesz egy újdonság 10 után néhány perccel. Edge of Desire, ez már a Jonas Blue Vadi új felvétele.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a jászberényi városi piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke. Már több mint 900 halálos áldozata van a nepáli katasztrófának. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A Gazdasági és Társadalmi Igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt, úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Az elemző szerint 2030-2031-re reális lehet az unió hazai bevezetése. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és áradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül csaknem 600 külföldi, köztük 3 magyar van. A nepáli és kínai hatóságok közben további lehetséges áradások miatt figyelmeztettek. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek be csapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény. Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Európa jövője a téma a ma kezdődő Bledi stratégiai fórumon. a szlovén városban tartott kétnapos esemény középpontjában a közép-európai térség helyzete áll. A panelbeszélgetéseken szó lesz egyebek közt az Unió nyugat-balkáni bővítéséről, szomszédságpolitikáról, valamint az aktuális geo- és biztonságpolitikai kihívásokról. A tanácskozáson részt vesz Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnök is.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, 10 óra múlt ez a reggeli starter napindítónk augusztus 31-én hétfőn. Egy októberi programajánlattal jelentkezem. Október 3-án rendelik meg a 8. Játszmény-Szalói Futófesztivált, amely a korábbi évekhez hasonlóan Maróti István emlékét őrzi. A Szent Család téren rajtoló sporteseményen minden korosztály megtalálhatja majd a számára megfelelő kihívást, a legkisebbeknek szóló 300 és 600 méteres távoktól kezdve egészen a 10,5 kilométeres távig lehet majd indulni. A versenyen elektronikus időmérést alkalmaznak, a részvétel pedig teljesen ingyenes, nevezési díj nincsen, a részletes tudnivalókat és a programot a jászpénzszarú.sportei.hu weboldalon találhatják meg. Amennyiben szeretnének mozogni, kikapcsolódni, október 3-án jászpénzszarú megtehetik. Itt a Trió pedig szólnak a kedvencek, Olivia Dean zenél, ez a Man I Need.

0: 97.7. Trio FM. Mellette szól.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 10 óra múlt ez a reggeli starter napindítónk augusztus 31-én hétfőn. Egy októberi programajánlattal jelentkezem.
0: Trio FM. Mellette szól.

Ez a Trio FM Jászberényből. Folytatjuk egy programajánlattal egészséges táplálkozásról szóló előadást szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda. A Tudatos Falatok című sorozat első alkalmán a tévhitekről, a makrotápanyagok helyes arányáról, a bolti címkék rejtett cukrairól, valamint a jászberényi piac friss szezonális alapanyagairól lesz szó. Az előadó pedig Ásné Bittner Márta dietetikus. Az esemény szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor tartják a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.

0: Kutasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Eltűnt az egyik térségi folyó a szárazság következtében. Több jelsági egyházi iskolánál neveztek ki vezetőt. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egyre rosszabb a helyzet a Hajta, Galga, Zagyva és a Tápió vidékén. Számolt be a tomboló aszály következményeiről a víz visszatartás lehetőségei nevű oldalon Sell Gergely. Mint a környezettudatossági szaktanácsadó írta, Jászfényszarunál a Galga teljesen kiszáradt, a meder nem csupán száraz, de már teljesen ki is cserepesedett. A repedésekbe gyomnövények kapaszkodnak, míg a sás zölddel ugyan, de egy árvavízi élőlénynek sem nyújthat életteret. Emellett arról is beszámolt, hogy Farmosnál kiszáradt egy horgásztó, a keréktói árok ugyancsak kiszáradt, és Zsámbaknál sincs egy csepp víz sem. A szakember emlékeztetett. A térség valaha gazdag vizes élőhely volt, hasonló a Tüskevárhoz. A 90-es évekhez viszonyítva az egész tájból eltűnt a víz, a kutak kiszáradtak. Pedig a térség fontos természeti érték. A Tápióhajta tájvédelmi körzet 1996-ban kapott törvényi védelmet. Szikes tavai kifejezetten értékesek, élővilága színes, melyből a leglátványosabb a különböző vízi és parti madarak megjelenése. Emellett lápjai is számottevőek. Ehhez kapcsolódik a Galga, amely ugyan a Cserhátban ered, de vizével az Alföldet táplálja, Jászfényszarunál ömlik bele a Zagyvába, ami szintén komoly válsággal küzd. A tavaszi és nyári folyamatos vízhiány miatt a Zagyva Szolnoknál már csupán csörgedezik, és alig valamicske vizet képes juttatni a Tiszába. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tartották meg az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Dr. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte, Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy, Uram! Mint fogalmazott, az Istent dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk érte, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, zárta gondolatait a főpásztor. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egri érsek a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Igazgatói kinevezést vett át Batóné Kobela Szilvia, a Jászalsó Szentgyörgyi Szentgyörgy Katolikus Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Demeter Sándor, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, két tannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatója, valamint Mihályné Birkás Terézia, a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetője. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum, melynek tagja Zagyvarékas és Százberek települések is. Erről Dobozi Róbert polgármester számolt be. Mint tájékoztatott, a kezdeti alakulási feladatok és problémafelmérés után a szülők és gyermekek kérdőívezésével folytatódott a munka, mely a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. A fórum cselekvési terve kezd formát ölteni, mely mind a megelőzés, mind a kínálatcsökkentés terén már most is jelentős felajánlásokat tudhat magáinak. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben az újszászi kábítószer egyeztető fórum válhat a megelőzés, a felvilágosítás legerősebb eszközévé a településen. Országszerte megjelentek a tankerületi igazgatói álláshelyek betöltésére kiírt pályázatok. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében három központ vezetése érintett, a jászberényi, a karcagi és a szolnoki tankerületi központ élére keresnek igazgatót. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Híreinkben sport. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában már a második fordulót játszották a hétvégén. Adáskörzetünk mindhárom csapata győztesen hagyta el a játékteret a második fordulóban. Eredmények: Cserkeszőlő, JVS-e Rosenberger 1-2, Kisújszállás Jászfényszaru 0-2, Tószeg Jászberény 1-2. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre több fele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM, a Járság rádiója, van itt még egy hír az autósok számára. Hamarosan megkezdődik a régóta várt fejlesztés. Szeptember 1-én ugyanis átadják majd a munkaterületet az M4-es autóút új szilvási csomópontjának megépítéséhez. Pető Zsolt, Abony polgármestere megerősítette a hírt, miután hivatalos tájékoztatást kapott a munkátok elindításáról. A közvetlen fel- és lehajtó hiánya eddig komoly terhelés jelentett Abony belterületének, hiszen az érintett forgalom a városon át Szegléd vagy Újszád felé kényszerült kerülni. Ez a jövőben megszűnik, az új csomópont megépülésével közvetlenné válik a csatlakozás a gyors forgalmi útra, ami érezhetően tehermentesíti majd a települést, és a környék forgalmát.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
2: Ez a menüajánló.
3: Nézzük éttermeink hétfői kínálatát. A Karamán önkiszolgáló étterem vár minket magyaros húsgombóclevessel, tojáslevessel, a mai főételek közül kérhető rakott húsos karfiol, tejszínes kukoricás csirketokány főtésztával, rántott csirkemell, konfliksz karaj, rántott sajt és grízes tészta. A Karamán önkiszolgáló éttermet elérjük telefonon az 57 406 710-es számon. A Pipacs étterem kínálatában ma tarhonyaleves, gyümölcsleves, tejszínes kukoricás csirketokány párolt rizssel, bakonyi sertésszelet tésztával, rántott szelet hasábburgonyával és jutúró sztrapacska. A Pipacs étterem elérhetősége 57 405 510. Az Aranykanál étterem mai ajánlata a szalonnás bableves, cseresznyeleves, lazánye, békönös sajtmátásos csirkemell rizssel, rántott sajt, zöldborsó főzelék rántott csirkemellel, rántott cheddar sajt rizssel és a vega menüben sült zöldségek mozzarellával. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez: 57 403 290 és 0620 470 3733. A Sólyomot elvárja vendégeit ma az új napi menüben burgonyalevessel és pásztor tarhonyával. Fogyasztató még náluk hétfőn zöldba főzelék és fokhagymás sertésapróval, karbonára spagetti, olaszos ircemel, zöldborsós mustáros ragú, illetve párizs sertésborda. A hétfői diákmenüben pedig hentes tokány tésztával. A Sólyomot el telefonszáma 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, a főételek közül pedig választhatunk pásztortarhonyát, óvári sertésszeletet, vagy pacalt főt burgonyával. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44.
2: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
5: Folytatódik az iskolák felújítása, lakóházakat bombáztak Ukrajnában, marad az enyhe idő több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra, az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Az eseményen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, a kormány célja a diákokat és a tanárokat egyaránt szolgáló oktatás megteremtése, amelyben a terhek növelése és a kontroll helyett a közös fejlődésen van a hangsúly. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ÁSZ jelentésből kiderült, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyelt felhívásban keresték meg. A MOBA közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. 4 évig bujkált ebből, 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
5: Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kellemes délőtöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a Jászság kedvenceivel, ez már a Napközben magazinunk. Szeptember 4-én pénteken délő 10 és fél egy között Jász Dózsán a Petőfi Sándor művörődési házban várják önöket, ha szeretnének segíteni véradással. Ugyanezen a napon, szeptember 4-én délután 2-től fél ötig Alattyánon a művörődési házban is lesz lehetőség vért adni. Szeptember 8-án kedden Jászberényben a Tököli úti református imaházban 11 és 16 óra között várják majd a véradókat. Ha van rá lehetőségük, kérem segítsenek, egyetlen véradással akár 3 ember életét is megmenthetjük. A véradás időpontok után pedig vissza a kedvencekhez. Benson Bonzen él itt a Beautiful Things. For

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
2: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor válni ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt érzik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy itt kórházunkban sok-sok beteg visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
1: Főigazgatóasszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a Jászsági Önkormányzatok Szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
2: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik, pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéve a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
1: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
2: Nagyon pozitívan reagált a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken. És egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Hiszen ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban, az ápolók mit meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. De jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, jár minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta 200 tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztáborokás, a küldetésben mozgatásban segítéseket is, de sajnos az önmunkai munkatől 8-tól fél 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégi műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
1: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
2: Széles egyeztetést igényel, mind a kórház részéről kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Annai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr két tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemben van János Ida polgármestere, S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki közjavaslattal érkezett, Jász Pénzáról úr, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is készanyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
1: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
3: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább vihetek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: Nézzük éttermeink hétfői kínálatát. A Karamán önkiszolgáló étterem vár minket magyaros húsgombóclevessel, tojáslevessel, a mai főételek közül kérhető rakott húsos karfiol, tejszínes kukoricás csirketokány főtésztával, rántott csirkemell, konfliksz karaj, rántott sajt és grízes tészta. A Karamán önkiszolgáló éttermet elérjük telefonon az 574-600-700-es számon. A Pipacs étterem kínálatában ma tarhonyaleves, gyümölcsleves, tejszínes kukoricás csirketokány párolt rizssel, bakonyi sertésszelet tésztával, rántott szelet hasábburgonyával és jutúró sztrapacska. A Pipacs étterem elérhetősége 574-405-510. Az Aranykanál étterem mai ajánlata a szalonnás bableves, cseresznyeleves, lazánye, békönös sajtmátásos csirkemell rizssel, rántott sajt, zöldborsó főzelék rántott csirkemellel, rántott cheddársajt rizssel és a vega menüben sült zöldségek mozzarellával. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A Sólyomot elvárja vendégeit ma az új napi menüben burgonyalevessel és pásztortarhonyával. Fogyasztató még náluk hétfőn zöldba főzelék is fokhagymás sertésapróval, karbonára spagetti, olaszos hiecemel, zöldborsós mustáros ragú, illetve párizs sertésborda. A hétfői diákmenüben pedig hentes tokány tésztával. A Sólyomot el telefonszáma 57-401-200. 67. A Bírs Kávézó és Bírszó ajánlja. A Bírs Kávézó

0: és bistró ajánlata csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, a főitelek közül pedig választhatunk pásztortarhonyát, óvári sertésszeletet, majd pacalt főt burgonyával. A Bírs kávézó és bistró telefonszáma 0620 240 40 44.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jászlacskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik, köztük számos jársági település vezetője vett részt az eseményen. A főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi, lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben.
5: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani. Ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
4: Jászfényszaron 11 évvel ezelőtt indult szorosabb együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Zsámbogi Sándor, a település polgármestere a találkozón elmondta, azért támogatták ők is a szülőkkel együtt, hogy egyházi fenntartásba kerüljön a település egyetlen általános iskolája, mert szerették volna, hogy a fiatalok megkapják azt a szellemiséget, amire szükségük van. Az önkormányzat pedig a saját eszközeivel igyekszik továbbra is támogatást nyújtani az iskolának.
6: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció messzen maradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezési lehetőség a Jászberényi kampusz képzéseire. A hitélet témakörben hazánk vallásairól lesz szó, míg az informatika területén az online térben zajló sokrétű kommunikációról hallhatnak előadást a Senior Akadémia hallgatói. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárki szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes, felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre több fele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Érdekes témák, színes programok. Trio napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Ez a Trio FM ajánlásság rádiója, fontos információ vonata a közlekedőknek pályakarbantartási munkák miatt. Augusztus 30-ától egészen november 3-áig módosul a vonatok menetrendje. A Pilis és Albertésra közötti felújítás a térségünket érintő 60 szolnok, valamint a Budapest 60 vonal közlekedését is érinti. Az érintett szakaszokon egyes járatok az eredeti menetrendtől eltérően indulnak és érkeznek. Utazás előtt érdemes ellenőrizni a részletes és pontos indulási időpontokat a MÁV Plusz alkalmazáson vagy a Vasúttársaság hivatalos felületein.
1: Trio napközben. Minden, ami áll.

0: Dél lesz hamarosan, Zsupos Ágival zárjuk a délőtt utolsó perceit. Ági már javában készülődik a 14 órakor kezdődő délutáni műszakra. Szia Ági, mi mindennel várod ma hallgatóinkat?
1: Szia Zsolt! A hétfői adásunkban rengeteg változatos témám lesz, nem véletlen, hiszen ez az augusztus utolsó napja, nem csak ettől a hónaptól, de a nyártól is búcsúzunk. Kettő után megnézzük, hogyan vihetünk át valamit a szabadság jó hangulatából a hétköznapokba, aztán a sorbanállás pszichológiáját boncolgatjuk. Háromtól az unalomhasznáról beszélünk, az óra második felében pedig a kézfogás és az első benyomás kapcsolatát vesszük elő. De szó lesz a szeptemberi kertészkedés lehetőségéről, szezonális gyümölcsökről, és előkerülnek majd régi levelek, üzenetek, fotók, na meg a nosztalgia. 2-től 6-ig itt vagyok, tartsanak velem, neked pedig további jó munkát és jó pihenést kívánok.
0: Köszönöm szépen, Ági, délutáni műszaknál 14 órától itt a 97.7 Trio FM-en. Holnap reggel 7-kor ismét találkozunk, várom önöket, indítsuk együtt a kedreggelt és a 97.7-en. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm figyelmüket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: Nézzük éttermeink hétfői kínálatát. A Karamán önkiszolgáló étterem vár minket magyaros húsgombóclevessel, tojáslevessel, a mai főételek közül kérhető rakott húsos karfiol, tejszínes kukoricás csirketokány főtésztával, rántott csirkemell, konfliksz karaj, rántott sajt és grízes tészta. A Karamán önkiszolgáló éttermet elérjük telefonon az 574-106-710-es számon. A Pipacs étterem kínálatában ma tarhonyaleves, gyümölcsleves, tejszínes kukoricás csirketokány párolt rizssel, bakonyi sertésszelet tésztával, rántott szelet hasábburgonyával és jutúró sztrapacska. A Pipacs étterem elérhetősége 574-505-510. Az Aranykanál étterem mai ajánlata a szalonnás bableves, cseresznyeleves, lazánye, békönös sajtmátásos csirkemell rizssel, rántott sajt, zöld borsó főzelék rántott csirkemellel, rántott csedársajt rizssel és a vega menüben sült zöldségek mozzarellával. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 574-103-290 és 0620-470-3733. A Sólyomot elvárja vendégeit ma az új napi menüben burgonyalevessel és pásztor tarhonyával. Fogyasztató még náluk hétfőn zöldba főzelék és fokhagymás sertésapróval, karbonára spagetti, olaszos ircemel, zöldborsós mustáros ragú, illetve párizs sertésborda. A hétfői diákmenüben pedig hentes tokány tésztával. A Sólyomotel telefonszáma 574-401-267. A Birs kávézó és bisztró ajánlata csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, a főételek közül pedig választhatunk pásztor tarhonyát, óvári sertésszeletet, majd pacalt főt burgonyával. A Birs kávézó és bisztró telefonszáma 0620-240-40-44.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
7: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
8: Folytatódik az iskolák felújítása, felborult egy sertéseket szállító teherautó cecén. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1.200.000 diáknak kezdődik az iskola, közülük mintegy 100.000-en elsősök. Egy átlagos magyar háztartás 107.500 forintot fordít a tanévkezdésre, ez derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője, az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal. A fórumon Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. 3 meghaltak, 22 megsérültek az oroszországi Belgorod megyében, az elmúlt egy nap ukrán légi csapásaiban, közölte a régió kormányzója. Az ukránok drónokkal támadták Jekaterinburgot is, ott egy logisztikai központban és lakóépületben keletkezett kár. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utas és 8 fős legénységet szállító katamarán tegnap indult Észak-Ciprusról Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt vízszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. Oldalára borult egy mintegy 100 sertést szállító teherautó a 63-as főúton, Cecén. Körülbelül 30 állatot sikerült kimenteni, a többi beszorult a járműbe, azokat később tudják kiszabadítani. A műszaki mentés várhatóan több órát vesz igénybe, addig teljes útszár érvényes az érintett szakaszon.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
8: Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordul zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól. 1, 2, 3.

0: szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
4: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 06 30 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Szeptember 12.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Országszerte megjelentek a tankerületi igazgatói álláshelyek betöltésére kiírt pályázatok. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 3 központ vezetése érintett, a jászberényi, a karcagi és a szolnoki tankerületi központ élére keresnek igazgatót, a pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Egyre rosszabb a helyzet a Hajta, Galga, Zagyva és a Tápió vidékén. Számolt be a tomboló aszály következményeiről a Víz visszatartás lehetőségei nevű oldalon Sell Gergely. Mint a környezettudatossági szaktanácsadó írta, Jászfényszarunál a galga teljesen kiszáradt, a meder nem csupán száraz, de már teljesen ki is cserepesedett. A repedésekbe gyomnövények kapaszkodnak, míg a sás zölddel ugyan, de egy árva vízi élőlénynek sem nyújthat életteret. Emellett arról is beszámolt, hogy Farmosnál kiszáradt egy horgásztó, a keréktói árok ugyancsak kiszáradt, és Zsámboknál sincs egy csepp víz sem. A szakember emlékeztetett. A térség valaha gazdag vizes élőhely volt, hasonló a Tüskevárhoz. A 90-es évekhez viszonyítva az egész tájból eltűnt a víz, a kutak kiszáradtak. Pedig a térség fontos természeti érték. A Tápióhajta tájvédelmi körzet 1996-ban kapott törvényi védelmet. Szikes tavai kifejezetten értékesek, élővilága színes, melyből a leglátványosabb a különböző vízi és parti madarak megjelenése. Emellett lápjai is számottevőek. Ehhez kapcsolódik a galga, amely ugyan a Cserhátban ered, de vizével az Alföldet táplálja, Jászfényszarunál ömlik bele a Zagyvába, ami szintén komoly vásár.

0: És az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk érte, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, zárta gondolatait a főpásztor. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egriérsek a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Igazgatói kinevezést vett át Batóné Kobela Szilvia, a Jászalsó Szent György katolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola vezetője, Demeter Sándor, a Jászberényi Nagyboldogasszony katolikus óvoda, két tannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatója, valamint Mihályné Birkás Terézia, a Jászapáti Szent Imre katolikus általános iskola vezetője. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum, melynek tagja Zagyvarékas és Százberek települések is. Erről Dobozi Róbert polgármester számolt be. Mint tájékoztatott, a kezdeti alakulási feladatok és problémafelmérés után a szülők és gyermekek kérdőívezésével folytatódott a munka, mely a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. A fórum cselekvési terve kezd formát ölteni, mely mind a megelőzés, mind a kínálatcsökkentés terén már most is jelentős felajánlásokat tudhat magáénak. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben az újszászi kábítószer egyeztető fórum válhat a megelőzés, a felvilágosítás legerősebb eszközévé a településen. Híreinkben sport. A Jászlacskonszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában már a második fordulót játszották a hétvégén. Adáskörzetünk mindhárom csapata győztesen hagyta el a játékteret a második fordulóban. Eredmények: Cserkeszőlő, JVS-e Rosenberger 1-2, Kisújszállás Jászfényszorú 0-2, Tószeg Jászberény 1-2. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Országos tanévnyitó ünnepséget tartottak Nagykanizsán. Társadalmi egyeztetés kezdődött a közmédia jövőjéről. Folytatódik a változékony enyheidő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A tervek szerint kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Egy átlagos magyar háztartás 107,5 ezer forintot fordít a tanévkezdésre. Ez derült ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a. Egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. A közmédia jövőjéről szóló társadalmi egyeztetéssel indult el a Közhang, a kormány új online konzultációs felülete. A témát két hónap alatt 10 fejezetben dolgozzák fel, videókkal, grafikonokkal és kérdésekkel. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt rendésze ellen, mert bántalmazott egy 12 éves gyereket. Az ügy nincs összefüggésben azzal a nyomozással, amely az intézményben korábban történtek miatt indult. A rendész 2023-ban a nyakánál megragadva a falhoz szorította a fiút, miután a gyerek megtagadta az utasítások végrehajtását. Az ügyészség szerint a férfinak nem volt törvényes indoka a testi kényszer alkalmazására, és a fiú esetleges támadásától sem kellett tartania. A fővárosi főügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a rendészi foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Hétvégén tartják az idei retró véradást. Szombaton retró zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra a Patrajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre. A Fiat több évtizede hebert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak. Az eset egyelőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai. Felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor sátorai a új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Jászsági polgármesterekkel találkozott az EGRI érsek. Újraindul a Senior Akadémia a Jászberényi kampuszon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba EGRI érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az EGRI főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik, köztük számos jászsági település vezetője vett részt az eseményen. A főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi, lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben.
10: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.

0: Az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, azt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezési lehetőség a Jászberényi kampusz képzéseire. A hitélet témakörben hazánk vallásairól lesz szó, míg az informatika területén az online térben zajló sokrétű kommunikációról hallhatnak előadást a Senior Akadémia hallgatói. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes, felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. A Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ma még lehetnek záporok, zivatarok. Fizetésemelést kapnak az oktatást segítő szakemberek. Újra burkolják az aszbesztmentesített utcákat Szombathelyen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. A tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarországnál ez 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 3600 milliárd forint. A jogalkotási és átláthatósági reformok közé tartozik például a társadalmi egyeztetési kötelezettség és az adórendszer egyszerűsítése. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozásfinanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, minden uniós pénzt hazahoznak, amiről a kormányfő megállapodott az Európai Bizottság elnökével. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Hozzátette, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen, erről rendkívüli ülésén döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A polgármester korábban egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderül például, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, hogy szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísér zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Hétfő van, indul egy újabb délutáni műszak, érdemes lesz ma is velünk tartani, ez a nyár utolsó napja. Ma van az Erikák és a Bellák névnapja. Az Erika germán eredetű név jelentése nagyra becsült, a Bella pedig olasz eredetű név jelentése szép. Sok boldogságot kívánunk nekik. Az első órában még egy kicsit kapaszkodunk a nyárba, megnézzük, hogyan vihetünk át valamit a szabadság könnyedségéből a hétköznapokba. Az óra második felében pedig egy egészen hétköznapi helyzetet veszünk elő. Mit árulhat el rólunk az, ahogyan sorban állunk? Üzenni a 06-33-101-22-77-es számon lehet SMS-ben vagy Viberen. Dása indítja a délutánt, jön az Austin, én pedig Zsupos Ági vagyok. Egészen 6-ig itt leszek önökkel.

0: Free UFM. Melletted szól.
1: Pobre y

97.7. Trio FM melletted szól. A szabadság alatt valahogy könnyebb lassabban reggelizni, sétálni egyet, többet beszélgetni, este pedig kevésbé rohanni egyik feladatból a másikba. Aztán visszatérünk a hétköznapokba is néhány nap alatt, mintha eltűnne az egész. Pedig nem biztos, hogy a teljes nyaralást kellene újra teremtenünk. Sokkal működőképesebb lehet, ha kiválasztunk belőle 2-3 olyan dolgot, ami tényleg jól esik. Ha szerettük a reggeli sétát, beiktathatunk 10 percet munka előtt. Ha jó volt együtt vacsorázni, kijelölhetünk heti 1-2 estét telefon nélkül. Ha pedig azt töltött fel minket, hogy nem nézzük óránként az óránkat, vagy percenként az óránkat, hogy egy kicsit pontosabban fogalmazzak, próbálhatunk néha a hétköznapokban is hagyni egy kis üres időt. Nem a nyaralást kell konzerválni, csak néhány jó szokás. Nekem ez a jó tippem ehhez. Duke Diamond következik, és az Ocean Drive.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Mindjárt érkeznek a friss jársági hírek, ahogy azt már megszokhatták 14:30 után, de a hírek után is érkezem majd érdekes témával. Figyeljük meg magunkat egy teljes hétköznapi helyzetben. Mit csinálunk, amikor várnunk kell? Telefonozunk, beszélgetünk, számoljuk a perceket, vagy mindenáron megpróbálunk gyorsabb sort találni? Na, nem sokára kiderítjük, mit jelent ez. Pontosan a hírek után pedig egy síren következik a Shiversell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Eltűnt az egyik térségi folyó a szárazság következtében. Több jelsági egyházi iskolánál neveztek ki vezetőt. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egyre rosszabb a helyzet a Hajta, a Galga, a Zagyva és a Tápió vidékén. Számolt be a tomboló aszály következményeiről a Víz visszatartás lehetőségei nevű oldalon Sell Gergely. Mint a környezettudatossági szaktanácsadó írta, Jászfényszarunál a Galga teljesen kiszáradt, a meder nem csupán száraz, de már teljesen ki is cserepesedett. A repedésekbe gyomnövények kapaszkodnak, míg a sás zöldel ugyan, de egy árva vízi élőlénynek sem nyújthat életteret. Emellett arról is beszámolt, hogy Farmosnál kiszáradt egy horgásztó, a keréktói árok ugyancsak kiszáradt, és Zsámboknál sincs egy csepp víz sem. A szakember emlékeztetett. A térség valaha gazdag vizes élőhely volt, hasonló a Tüskevárhoz. A 90-es évekhez viszonyítva az egész tájból eltűnt a víz, a kutak kiszáradtak. Pedig a térség fontos természeti érték. A Tápióhajta tájvédelmi körzet 1996-ban kapott törvényi védelmet. Szikes tavai kifejezetten értékesek, élővilága színes, melyből a leglátványosabb a különböző vízi és parti madarak megjelenése. Emellett lápjai is számottevőek. Ehhez kapcsolódik a Galga, amely ugyan a Cserhátban ered, de vizével az Alföldet táplálja, Jászfényszarunál ömlik bele a Zagyvába, ami szintén komoly válsággal küzd. A tavaszi és nyári folyamatos vízhiány miatt a Zagyva Szolnoknál már csupán csörgedezik, és alig valamicske vizet képes juttatni a Tiszába. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tartották meg az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Dr. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte, Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy, Uram! Mint fogalmazott, az Istent dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk érte, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, zárta gondolatait a főpásztor. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egri érsek a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Igazgatói kinevezést vett át Batóné Kobela Szilvia, a Jászalsó Szentgyörgyi Szentgyörgy Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Demeter Sándor, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, két tannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatója, valamint Mihályné Birkás Terézia, a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetője. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum, melynek tagja Zagyvarékas és Százberek települések is. Erről Dobozi Róbert polgármester számolt be. Mint tájékoztatott, a kezdeti alakulási feladatok és problémafelmérés után a szülők és gyermekek kérdőívezésével folytatódott a munka, mely a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. A fórum cselekvési terve kezd formát ölteni, mely mind a megelőzés, mind a kínálat csökkentés terén már most is jelentős felajánlásokat tudhat magáénak. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben az újszászi kábítószer egyeztető fórum válhat a megelőzés, a felvilágosítás legerősebb eszközévé a településen. Országszerte megjelentek a tank

0: 2. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Gondoljanak bele, a pénztárnál melyik típusba tartoznak? Már jó előre előkészítjük a bankkártyánkat, vagy akkor kezdjük keresni, amikor már ránk kerül a sor? A sorban állás apró stressz helyzet, mert egyszerre kell várni, alkalmazkodni másokhoz, és elfogadni, hogy nem mi irányítjuk ezt a tempót. Érdekes módon sokszor nem is az számít, leginkább mennyit várunk, hanem hogy tudjuk-e, meddig tart. Ha látjuk, hogy még 3 perc, könnyebben viseljük, mint a fogalmunk sincs róla, mikor jutunk tovább. Ezért működnek jól a visszaszámlálók, a reptéri kijelzők, vagy akár az a mondat otthon, hogy még 5 perc és indulunk. A bizonytalanság gyakrabban jobban feszít minket, mint maga a várakozás. Az érdekességek után Ronan Keating következik, és a When You Say Nothing At All.

97.7 Trio FM mellettet szól. Lassan zárul az első óránk itt a délutáni műszakban. Háromtól az unalom védelmében szólalunk fel, megnézzük, miért lehet fontos, hogy néha ne töltsünk ki azonnal minden üres percet a telefonunkkal. Az óra második felében pedig a készfogást vesszük elő, és azt, mennyi mindent közvetíthet néhány másodperc alatt. A hírek után Justin Bieber, Major Lazer és a Cold Water zenél.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísér zivatar. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a hétfői délutáni műszakot augusztus utolsó napján, 31-én. Az Erikák és a Bellák ünnepelnek, köszöntsék őket, biztos örülni fognak neki. Ebben az órában először megpróbálunk egy kicsit unatkozni, nem túl jól hangzó program, pedig lehet, hogy éppen erre van néha szükségünk. Az óra második felében pedig a készfogás kerül sorra, megnézzük, mennyire erős. Első benyomást tud adni egy rövid gesztus, és miért nem érdemes túl sokat belelátni sem. Dua Lipa érkezik, 15 óra után ez az Anxiety.

97.7 Trio FM melletted szól. Mikor unatkoztunk utoljára, úgy igazán? Nem fáradtak voltunk, nem szomorúak, csak éppen nem történt semmi, és nem nyúltunk rögtön a telefonért. Az agyunk számára ezek az üresnek tűnő percek egyáltalán nem feltétlenül üresek. Ilyenkor összeérhetnek a gondolatok, feldolgozhatjuk a nap eseményeit, vagy éppen megszülethet egy új ötlet. Nem véletlen, hogy sokan zuhanyzás közben, séta alatt vagy vezetés közben találnak ki valamit, amin előtte hiába gondolkodtak. A probléma inkább az, hogy ma már szinte minden apró szünetet azonnal kitöltünk valamivel. Kipróbálhatunk egy egyszerű kísérletet, egy buszút, egy séta, vagy akár egy kávé erejéig, ne vegyük elő a telefont. Lehet, hogy először kényelmetlen lesz, aztán egyszer csak megérkezik. Egy nagyon kreatív gondolat. Shakira érkezik és az Objection.

97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatjuk a délutáni műszakot, méghozzá azzal, amit már megszokhattak, ez biztos a mai napban jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána egy nagyon rövid, mégis erős társas gesztust veszünk elő, a kézfogást. Tartsanak velem, a hírek után Kigo és Éva megzenél a Whatever-el.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
4: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Szeptember 12.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jászlacskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik, köztük számos jászsági település vezetője vett részt az eseményen. A főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi, lelki irányvonal képviselete mellett a főegyház megye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben.
8: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani. Ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
7: Jászfényszaron 11 évvel ezelőtt indult szorosabb együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Zsámbogi Sándor, a település polgármestere a találkozón elmondta, azért támogatták ők is a szülőkkel együtt, hogy egyházi fenntartásba kerüljön a település egyetlen általános iskolája, mert szerették volna, hogy a fiatalok megkapják azt a szellemiséget, amire szükségük van. Az önkormányzat pedig a saját eszközeivel igyekszik továbbra is támogatást nyújtani az iskolának.
9: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és ebben a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, azt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnknek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
7: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezési lehetőség a Jászberényi kampusz képzéseire. A hitélet témakörben hazánk vallásairól lesz szó, míg az informatika területén az online térben zajló sokrétű kommunikációról hallhatnak előadást a Senior Akadémia hallgatói. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes, felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Néhány másodperc az egész, mégis nagyon sokat számíthat. A kézfogás az első benyomás egyik eleme lehet. Egy határozott, de nem túl erős kézfogás sokan magabiztosabbnak és barátságosabbnak érzékelnek, míg egy kapkodó bizonytalan gesztus más benyomást kelthet. De itt nagyon fontos a kontextus. Nem minden kultúrában ugyanaz a jelentése, nem minden helyzetben természetes, s ma már különösen érdemes figyelnünk arra is, hogy a másik egyáltalán szeretne testi kontaktust. Talán nem is maga a szorítás erőssége a legfontosabb, hanem az egész pillanat együtt. Szemkontaktus, figyelem, nyitottság. A jó kézfogás nem erőpróba, hanem egy rövid kapcsolódás. Szigálá John Newman-nel érkezik, ez lesz a Give Me Your Love.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. A második óránk végéhez közeledünk, és innen folytatjuk, mert hogy még csak fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak. Négytől már előre nézünk a szeptemberre, megnézzük, miért nem kell még búcsút mondanunk a kertnek vagy a balkonnak, csak azért, mert véget ért az augusztus. Az óra második felében pedig kimegyünk a piacra, és megnézzük, milyen gyümölcsöket érdemes most keresni, és hogy hogyan válasszunk közülük. A hírek után Beyoncé következik majd, és a Sweet Dreams.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus 31-e hétfő van, a Bellák és az Erikák névnapja. Köszöntsék őket, biztos vagyok benne, hogy jól fog esni nekik. A délutáni műszak harmadik órájában járunk, először a kertekhez és a balkonokhoz fordulunk. A szeptember ugyanis nem feltétlenül a kertészkedés vége, sőt, sok növénynél inkább egy újabb, jó időszak kezdete. Az óra második felében pedig szezonális gyümölcsöket válogatunk, és megnézzük, mire figyeljünk szőlőnél, baracknál, vagy éppen a dinnyénél. Sam Smith is érkezik Kim Petrazzal, ez lesz az Unholy 16 óra után. Az elérhetőségünk sem változott. SMS Viber üzenetet tudnak küldeni egész délután a 06-3301-2277-es számra.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Sok növény számára a kora ősz kifejezetten kedvező időszak. A talaj még meleg, a hőség már enyhébb, és általában több nedvességhez is jutnak, így könnyebben gyökeret ereszthetnek. Ilyenkor jó időszak jöhet több fa és cserje ültetésére, valamint a tavasszal virágzó hagymásokra is. A balkonládákról sem kell lemondanunk, krizantém, árvácska vagy más hűvösebb időkedvelő növény még hosszú hetekig színt adhat. Ami viszont fontos, nem minden növényt érdemes ugyanakkor ültetni, ezért mindig nézzük meg az adott fa igényeit, és az időjárást is. A szeptember tehát nem feltétlenül lezárás, sokkal inkább egy másik ritmus kezdete a kertben. Néónak adom át a terepet, jön a szószék.

97.7 Trio FM mellettet szól. Mindjárt érkeznek a friss jársági hírek, ahogy azt már megszokhatták, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána a gyümölcsös standoknál nézünk körül, hogyan ismerjük fel a friss szőlőt, mire figyeljünk a baracknál, és miért nem mindig a legszebb darab a legízletesebb. A hírek után Lady Gaga zenél. Jön majd a Dead Dance.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Országszerte megjelentek a tankerületi igazgatói álláshelyek betöltésére kiírt pályázatok. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 3 központ vezetése érintett, a jászberényi, a karcagi és a szolnoki tankerületi központ élére keresnek igazgatót. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Egyre rosszabb a helyzet a Hajta, a Galga, a Zagyva és a Tápió vidékén. Számolt be a tomboló aszály következményeiről a víz visszatartás lehetőségei nevű oldalon Sell Gergely. Mint a környezettudatossági szaktanácsadó írta, Jászfényszarunál a Galga teljesen kiszáradt, a meder nem csupán száraz, de már teljesen ki is cserepesedett. A repedésekbe gyomnövények kapaszkodnak, míg a sás zöldel ugyan, de egy árva vízi élőlénynek sem nyújthat életteret. Emellett arról is beszámolt, hogy Farmosnál kiszáradt egy horgásztó, a keréktói árok ugyancsak kiszáradt, és Zsámboknál sincs egy csepp víz sem. A szakember emlékeztetett, a térség valaha gazdag vizes élőhely volt, hasonló a Tüskevárhoz. A 90-es évekhez viszonyítva az egész tájból eltűnt a víz, a kutak kiszáradtak. Pedig a térség fontos természeti érték, a Tápióhajta tájvédelmi körzet 1996-ban kapott törvényi védelmet. Szikes tavai kifejezetten értékesek, élővilága színes, melyből a leglátványosabb a különböző vízi és parti madarak megjelenése. Emellett lápjai is számottevőek. Ehhez kapcsolódik a Galga, amely ugyan a Cserhátban ered, de vizével az Alföldet táplálja, Jászfényszarunál ömlik bele a Zagyvába, ami szintén komoly válsággal küzd. A tavaszi és nyári folyamatos vízhiány miatt a Zagyva Szolnoknál már csupán csörgedezik, és alig valamicske vizet képes juttatni a Tiszába. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tartották meg az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Dr. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte, Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy, Uram! Mint fogalmazott, az Istent dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk érte, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, zárta gondolatait a főpásztor. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba Egri érsek a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Igazgatói kinevezést vett át Batóné Kobela Szilvia, a Jászalsó Szentgyörgyi Szentgyörgy Katolikus Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Demeter Sándor, a jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, két tannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatója, valamint Mihályné Birkás Terézia, a jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetője. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum, melynek tagja Zagyvarékas és Százberek települések is. Erről Dobozi Róbert polgármester számolt be. Mint tájékoztatott, a kezdeti alakulási feladatok és problémafelmérés után a szülők és gyermekek kérdőívezésével folytatódott a munka, mely a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. A fórum cselekvési terve kezd formát ölteni, mely mind a megelőzés, mind a kínálat csökkentés terén már most is jelentős felajánlásokat tudhat magáinak. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben az újszászi kábítószer egyeztető fórum válhat a megelőzés, a felvilágosítás legerősebb eszközévé a településen. Híreinkben sport. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában már a második fordulót játszották a hétvégén. Adáskörzetünk mindhárom csapata győztesen hagyta el a játékteret a második fordulóban. Eredmények: Cserkeszőlő, JVS-e Rosenberger 1-2, Kisújszállás Jászfényszaru 0-2, Tószeg Jászberény 1-2. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus végén és szeptember elején egyszerre sok szezonális gyümölcs kerül a piacokra. Még találunk dinnyét és barackot. Közben egyre több a szőlő is, megjelennek az első almák is. Szőlőnél jó jel, ha a szemek feszesek, a fürt nem potyog szét könnyen, a szár pedig nem teljesen kiszáradt. Baracknál az illat sokat elárulhat az érettségről, de azt se felejtsük el, hogy a nagyon puha darab már gyorsan romolhat. Dinnyénél pedig nem egyetlen kopogtatási trükk dönti el, hogy jó-e. A fajtától, érettségtől és tárolástól is függ, hogy mit tapasztalunk. A legegyszerűbb, ha nem egyetlen titkos jelre hagyatkozunk, hanem több dolgot nézünk együtt. Súly, héj, illat vagy állapot. A Coldplay zenél tovább itt a délutáni műszakban, ez a Hymn for the Weekend.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Lezárjuk a harmadik óránkat is itt a délutáni műszakban augusztus 31-én hétfőn. 5 órától kicsit személyesebb témák jönnek, készüljenek. Először régi leveleket, üzeneteket és fotókat veszünk elő, és megnézzük, miért tud ilyen erős érzéseket előhozni a nosztalgia. Az óra második felében pedig a kedvességről beszélünk. Nem nagy gesztusokról, hanem egészen apró dolgokról, amelyekből akár napi szokás is lehet. Ami biztos, hogy zenélünk majd a hírek után is, jön majd az Another, a Talk to You 54 Ultra dala.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a hétfői délutáni műszakot. Augusztus 31-e van a nyár utolsó napja. Használják ki. Beszélgetünk majd egy csomó mindenről. Először egy kicsit visszanézünk, régi leveleket, üzeneteket, vagy fotókat idézünk fel, és megnézzük, miért tud a nosztalgia egyszerre meghatni, megnyugtatni, és néha még erőt is adni nekünk. Az óra második felében pedig a kedvesség apró hétköznapi formáit veszük elő. Olyan gesztusokat, amelyekhez nem kell pénz, vagy különleges alkalom, mégis sokat jelenthetnek. A Csumbawamba is zenél 17 óra után. Ez a Tam Tam Ping. Hey!

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy régi képeslap, egy évekkel ezelőtti üzenet, vagy akár egy régi fotóalbum pillanatok alatt visszavihet egy másik időszakba. A nosztalgia néha szomorkás érzés, mégis sokszor megnyugtató lehet. Amikor visszanézünk egy korábbi élethelyzetre, nem csak arra emlékezünk, mi történt, hanem arra is, milyen utat tettünk meg azóta. Egy régi nehézség ma már lehet olyan emlék, amiből azt látjuk, azon is túljutottunk. A nosztalgia ráadásul gyakran társas élmény. Emberek, helyek és időszakok kapcsolódnak hozzá, ezért emlékeztethet arra is, hogy kik voltak fontosak nekünk. Nem kell órákra elmerülnünk a múltban, de néha egy régi boríték vagy egy fotóalbum többet mond, mint gondolnánk. Jöjjön Dua Lipa és a Training Season!

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára érkezik a nap utolsó jársági hír összefoglalója, ahogy arra számíthattak fél hat után. Utána egy nagyon egyszerű kérdéssel zárjuk az augusztust. Mi az az apró kedvesség, amit még ma megtehetünk valakiért úgy, hogy talán csak fél percünkbe kerül. Gondolkodjanak el rajta. A hírek után Sia és Kendrick Lamar következik a The Greatest című dalukkal. Ebből is mutatok egy kis részletet. No, no.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jászsági polgármesterekkel találkozott az EGRI érsek. Újraindul a Senior Akadémia a Jászberényi kampuszon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba EGRI érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az EGRI főegyház megye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik, köztük számos jászsági település vezetője vett részt az eseményen. A főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi, lelki irányvonal képviselete mellett a főegyház megye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben.
3: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent, hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
2: Jászfényszaron 11 évvel ezelőtt indult szorosabb együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Zsámbogi Sándor, a település polgármestere a találkozón elmondta, azért támogatták ők is a szülőkkel együtt, hogy egyházi fenntartásba kerüljön a település egyetlen általános iskolája, mert szerették volna, hogy a fiatalok megkapják azt a szellemiséget, amire szükségük van. Az önkormányzat pedig a saját eszközeivel igyekszik továbbra is támogatást nyújtani az iskolának.
4: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és ebben a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyháza jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk 1,5 milliárd forint él az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnknek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezési lehetőség a Jászberényi kampusz képzéseire. A hitélet témakörben hazánk vallásairól lesz szó, míg az informatika területén az online térben zajló sokrétű kommunikációról hallhatnak előadást a Senior Akadémia hallgatói. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A kedvességről sokszor nagy gesztusok jutnak eszünkbe, pedig a hétköznapokban inkább a kisebb dolgokkal találkozunk. Egy őszinte köszönöm, egy figyelmes kérdés, egy ajtó megtartása, egy pozitív visszajelzés, vagy az, hogy tényleg végighallgatjuk a másikat. Ezek apróságok, mégis mindkét oldalon javíthatják a hangulatot. Sokszor ráadásul alábecsüljük, mennyit jelenthet a másiknak egy kedves gesztus, mert nekünk csak néhány másodperc volt. Nem kell tehát nagy terveket készítenünk, válasszunk ma egyetlen dolgot, írjunk valakinek, mondjunk egy őszinte bókot, vagy köszönjük meg azt, amit egyébként máskor természetesnek vennénk, ha pedig holnap is megismételjük, lassan szokás lesz belőle. Ahogy a jó dalokból is itt nálunk a Trio FM-en, Miley Cyrus következik és az Easy Lover.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért a hétfői délutáni műszak, búcsúzunk a nyártól és az augusztustól, mert hogy augusztus 31-e van. Ma megpróbáltunk néhány jó nyári szokást átmenteni a hétköznapokba. Megnéztük, mit árul el rólunk a várakozás, és egy kis időre még az unalmat is megvédtük. Beszéltünk a készfogás fontosságáról, a szeptemberi kertészkedésről, a szezonális gyümölcsökről, és még régi emlékeket is elővettünk. Remélem, jól érezték magukat. Ma is köszönöm, hogy velem tartottak az augusztus utolsó délutánján, holnap már szeptemberben folytatjuk velem, szerdán találkozhatnak ismét másodikán, addig is vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra, maradjanak a Trio FM hullámhosszán. David Guetta, Ava Max és az Alphaville közöse zárja a mai napot, és ez lesz a búcsúdalom is, a Forever Young. Szép estét, Zsupos Ági vagyok. Don't leave the

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: trió napközben. Minden, ami jásság.
1: A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
2: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor válni ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt érzik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
1: Főigazgatóasszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a Jászsági Önkormányzatok Szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
2: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik, pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéve a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelése, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
1: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
2: Nagyon pozitívan reagált a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken. És egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Hiszen ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban, az ápolók mit meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. De jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, ez minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta 200 tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben mozgatásban segítés, etetés, de sajnos az önmunkahelyünk 8-tól 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégén műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
1: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
2: Széles egyeztetést igényel, mind a kórház részéről kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Annai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr két tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemben van János Ida polgármestere S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki közjavaslattal érkezett, Jász Péterul úr, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is kész anyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
1: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
3: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább vihetek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: ahol én vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Eltűnt az egyik térségi folyó a szárazság következtében. Több jelenségi egyházi iskolánál neveztek ki vezetőt. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egyre rosszabb a helyzet a Hajta, Galga, Zagyva és a Tápió vidékén. Számolt be a tomboló aszály következményeiről a Víz visszatartás lehetőségei nevű oldalon Sell Gergely. Mint a környezettudatossági szaktanácsadó írta, Jászfény szarunál a Galga teljesen kiszáradt, a meder nem csupán száraz, de már teljesen ki is cserepesedett. A repedésekbe gyomnövények kapaszkodnak, míg a sás zölddel ugyan, de egy árva vízi élőlénynek sem nyújthat életteret. Emellett arról is beszámolt, hogy farmosnál kiszáradt egy horgásztó, a keréktói árok ugyancsak kiszáradt, és Zsámboknál sincs egy csepp víz sem. A szakember emlékeztetett. A térség valaha gazdag vizes élőhely volt, hasonló a Tüskevárhoz. A 90-es évekhez viszonyítva az egész tájból eltűnt a víz, a kutak kiszáradtak. Pedig a térség fontos természeti érték. A Tápióhajta tájvédelmi körzet 1996-ban kapott törvényi védelmet. Szikes tavai kifejezetten értékesek, élővilága színes, melyből a leglátványosabb a különböző vízi és parti madarak megjelenése. Emellett lápjai is számottevőek. Ehhez kapcsolódik a Galga, amely ugyan a Cserhátban ered, de vizével az Alföldet táplálja, Jászfény szarunál ömlik bele a Zagyvába, ami szintén komoly válsággal küzd. A tavaszi és nyári folyamatos vízhiány miatt a Zagyva Szolnoknál már csupán csörgedezik, és alig valamicske vizet képes juttatni a Tiszába. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tartották meg az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Dr. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte, Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy, Uram! Mint fogalmazott, az Istent dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk érte, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, zárta gondolatait a főpásztor. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egriérsek a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Igazgatói kinevezést vett át Batóné Kobela Szilvia, a Jászalsó Szent György katolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola vezetője. Demeter Sándor, a Jászberényi Nagyboldogasszony katolikus óvoda, két tannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatója, valamint Mihályné Birkás Terézia, a Jászapáti Szent Imre katolikus általános iskola vezetője. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum, melynek tagja Zagyvarékas és Százberek települések is. Erről Dobozi Róbert polgármester számolt be. Mint tájékoztatott, a kezdeti alakulási feladatok és problémafelmérés után a szülők és gyermekek kérdőívezésével folytatódott a munka, mely a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. A fórum cselekvési terve kezd formát ölteni, mely mind a megelőzés, mind a kínálatcsökkentés terén már most is jelentős felajánlásokat tudhat magáinak. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben az újszászi kábítószer egyeztető fórum válhat a megelőzés, a felvilágosítás legerősebb eszközévé a településen. Országszerte megjelentek a tankerületi igazgatói álláshelyek betöltésére kiírt pályázatok. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 3 központ vezetése érintett, a Jászberényi, a Karcagi és a Szolnoki tankerületi központ élére keresnek igazgatót. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Híreinkben

0: intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Oh.

0: Rádió FM. Melletted szól.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Thank you.

0: zenei utazás a Trio Turmix-szal. Élvezze a sokszínűséget! 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey, Fonci!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jászlacskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik, köztük számos jászsági település vezetője vett részt az eseményen. A főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi, lelki irányvonal képviselete mellett a főegyház megye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben.
3: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani. Ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
2: Jászfényszaron 11 évvel ezelőtt indult szorosabb együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Zsámbogi Sándor, a település polgármestere a találkozón elmondta, azért támogatták ők is a szülőkkel együtt, hogy egyházi fenntartásba kerüljön a település egyetlen általános iskolája, mert szerették volna, hogy a fiatalok megkapják azt a szellemiséget, amire szükségük van. Az önkormányzat pedig a saját eszközeivel igyekszik továbbra is támogatást nyújtani az iskolának.
4: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és ebben a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk

0: Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezési lehetőség a Jászberényi kampusz képzéseire. A hitélet témakörben hazánk vallásairól lesz szó, míg az informatika területén az online térben zajló sokrétű kommunikációról hallhatnak előadást a Senior Akadémia hallgatói. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárki szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes, felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Dalok, amik életre keltik az emlékeket. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi stratégiai fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKPA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Reggel a keleti országrészben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Országszerte megjelentek a tankerületi igazgatói álláshelyek betöltésére kiírt pályázatok, Jásznagykun-Szolnok vármegye.

0: gyomnövények kapaszkodnak, míg a sás zölddel ugyan, de egy árvavízi élőlénynek sem nyújthat életteret. Emellett arról is beszámolt, hogy farmosnál kiszáradt egy horgásztó, a keréktói árok ugyancsak kiszáradt, és zsámboknál sincs egy csepp víz sem. A szakember emlékeztetett. A térség valaha gazdag vizes élőhely volt, hasonló a Tüskevárhoz. A 90-es évekhez viszonyítva az egész tájból eltűnt a víz, a kutak kiszáradtak. Pedig a térség fontos természeti érték. A Tápióhajta tájvédelmi körzet 1996-ban kapott törvényi védelmet. Szikes tavai kifejezetten értékesek, élővilága színes, melyből a leglátványosabb a különböző vízi és parti madarak megjelenése. Emellett lápjai is számottevőek. Ehhez kapcsolódik a galga, amely ugyan a Cserhátban ered, de vizével az alföldet táplálja, jászfény szarunál ömlik bele a zagyvába, ami szintén komoly válsággal küzd. A tavaszi és nyári folyamatos vízhiány miatt a zagyva Szolnoknál már csupán csörgedezik, és alig valamicske vizet képes juttatni a Tiszába. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tartották meg az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Dr. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte, Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy, Uram! Mint fogalmazott, az Istent dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk érte, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, zárta gondolatait a főpásztor. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egri érsek a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Igazgatói kinevezést vett át Batóné Kobela Szilvia, a Jászalsó Szentgyörgyi Szentgyörgy Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Demeter Sándor, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, két tannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatója, valamint Mihályné Birkás Terézia, a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetője. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum, melynek tagja Zagyvarékas és Százberek települések is. Erről Dobozi Róbert polgármester számolt be. Mint tájékoztatott, a kezdeti alakulási feladatok és probléma felmérés után a szülők és gyermekek kérdőívezésével folytatódott a munka, mely a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. A fórum cselekvési terve kezd formát ölteni, mely mind a megelőzés, mind a kínálat csökkentés terén már most is jelentős felajánlásokat tudhat magáénak. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a jövőben az újszászi kábítószer egyeztető fórum válhat a megelőzés, a felvilágosítás legerősebb eszközévé a településen. Híreinkben sport. A Jászlacskonszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában már a második fordulót játszották a hétvégén. A dáskörzetünk mindhárom csapata győztesen hagyta el a játékteret a második fordulóban. Eredmények: Cserkeszőlő, JVS-e Rosenberger 1-2, Kisújszállás Jászfényszaru 0-2, Tószeg Jászberény 1-2. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre több fele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a kressz szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jászsági polgármesterekkel találkozott az EGRI érsek. Újraindul a Senior Akadémia a Jászberényi kampuszon. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba EGRI érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az EGRI főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmény működik, köztük számos jászsági település vezetője vett részt az eseményen. A főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi, lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben.
3: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
2: Jászfényszaron 11 évvel ezelőtt indult szorosabb együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Zsámbogi Sándor, a település polgármestere a találkozón elmondta, azért támogatták ők is a szülőkkel együtt, hogy egyházi fenntartásba kerüljön a település egyetlen általános iskolája, mert szerették volna, hogy a fiatalok megkapják azt a szellemiséget, amire szükségük van. Az önkormányzat pedig a saját eszközeivel igyekszik továbbra is támogatást nyújtani az iskolának.
4: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és ebben a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk 1,5 milliárd forint él az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnknek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezési lehetőség a Jászberényi kampusz képzéseire. A hitélet témakörben hazánk vallásairól lesz szó, míg az informatika területén az online térben zajló sokrétű kommunikációról hallhatnak előadást a Senior Akadémia hallgatói. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárki szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. A Jászkonszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Eltűnt az egyik térségi folyó a szárazság következtében. Több jelsági egyházi iskolánál neveztek ki vezetőt. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egyre rosszabb a helyzet a Hajta, Galga, Zagyva és a Tápió vidékén. Számolt be a tomboló aszály következményeiről a víz visszatartás lehetőségei nevű oldalon Sell Gergely. Mint a környezettudatossági szaktanácsadó írta, Jászfényszarunál a Galga teljesen kiszáradt, a meder nem csupán száraz, de már teljesen ki is cserepesedett. A repedésekbe gyomnövények kapaszkodnak, míg a sás zölddel ugyan, de egy árva vízi élőlénynek sem nyújthat életteret. Emellett arról is beszámolt, hogy Farmosnál kiszáradt egy horgásztó, a keréktói árok ugyancsak kiszáradt, és Zsámbaknál sincs egy csepp víz sem. A szakember emlékeztetett. A térség valaha gazdag vizes élőhely volt, hasonló a Tüskevárhoz. A 90-es évekhez viszonyítva az egész tájból eltűnt a víz, a kutak kiszáradtak. Pedig a térség fontos természeti érték. A Tápióhajta tájvédelmi körzet 1996-ban kapott törvényi védelmet. Szikes tavai kifejezetten értékesek, élővilága színes, melyből a leglátványosabb a különböző vízi és parti madarak megjelenése. Emellett lápjai is számottevőek. Ehhez kapcsolódik a Galga, amely ugyan a Cserhátban ered, de vizével az Alföldet táplálja, Jászfényszarunál ömlik bele a Zagyvába, ami szintén komoly válsággal küzd. A tavaszi és nyári folyamatos vízhiány miatt a Zagyva Szolnoknál már csupán csörgedezik, és alig valamicske vizet képes juttatni a Tiszába. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tartották meg az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Dr. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte, Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy, Uram! Mint fogalmazott, az Istent dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk érte, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, zárta gondolatait a főpásztor. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egriérsek a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Igazgatói kinevezést vett át Batóné Kobela Szilvia, a Jászalsó Szentgyörgyi Szentgyörgy Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Demeter Sándor, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, két tannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatója, valamint Mihályné Birkás Terézia, a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola vezetője. Ismét ülésezett az újszászi kábítószer egyeztető fórum, melynek tagja Zagyvarékas és Százberek települések is. Erről Dobozi Róbert polgármester számolt be. Mint tájékoztatott, a kezdeti alakulási feladatok és problémafelmérés után a szülők és gyermekek kérdőívezésével folytatódott a munka, mely a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. A fórum cselekvési terve kezd formát ölteni, mely mind a megelőzés, mind a kínálat csökkentés terén már most is

0: Tájában már a második fordulót játszották a hétvégén, a társkörzetünk mindhárom csapata győztesen hagyta el a játékteret a második fordulóban. Eredmények: Cserkeszőlő, JVS-e Rosenberger 1-2, Kisújszállás Jászfényszaru 0-2, Tószeg Jászberény 1-2. Általában gomoly felhős napos idő várható, de az esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, egyre többfele növekszik a csapadék kialakulási esély, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi Stratégiai Fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző ECFA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

mellette szól. Riu FM. Give up looking for my baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: I'm so sorry that I hurt you.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi Stratégiai Fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végzők ECPA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Free FM
1: mellette szól.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: rád. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitel